0: beszélgetést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések. Spórol az ország az árammal. Elstartolt a Bubi 3.0. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben. Kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándorpalotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épület világítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
2: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
1: Elstartolt a MOL Bubi 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Derűs száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszakaig érkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: 42 Celsius fok is lehet a melegben, kedvező a tiszai vízmérleg. Gondot okozhat az indiai lótusz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Fokozódik a hőség, a következő napokban akár 42 fok is lehet hazánkban, egyes helyeken. A tikkasztó meleg erősen megterheli még az egészséges szervezetet is. A tompaság, fáradékonyság gyakori tünet, akár csak a vérnyomás ingadozás, nő a stroke és infarktus előfordulásának valószínűsége. Világszerte új megoldásokat keresnek a tikkasztó meleg miatt a munkáltatók, a dolgozók védelmére. Európában már hűtőmellényeket és UV-érzékelő karkötőket tesztelnek, Japánban pedig feltaláltak egy olyan hűtőkabint, amely 5 perc alatt képes lehűteni az emberi szervezetet. Bárki követheti a paksi atomerőmű teljesítményét. Jelenleg a 4 blokk közül még egy termel áramot, mivel a Duna szélsőségesen alacsony vízállása miatt a reaktor már nem jut elegendő hűtővízhez. Jelenleg csak nagyjából 230 megawatt a napi csökkentett kapacitása. Azt, hogy pontosan mikor, mennyi, az Országos Atomenergia Hivatal honlapján meg is nézhetjük. Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint idén eddig körülbelül 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint amennyi befelé jött. A jó eredményhez hozzájárult a Tisza-Körösvölgyi összehangolt vízkészletgazdálkodási rendszerének hatékonysága. Az őshonos vízivilágra veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi Holtiszán. A stégekhez közel láthatóak, feltehetően valaki szándékosan telepítette be a növényt. Úgy lehet védekezni a faj ellen, ha a törzsét és hajtásait kiássák, és ezt évente megismétlik, ugyanis magjai akár 1300 évig megőrzik csíraképességüket. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a NEBIH. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprét szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat.
1: Fokozódik a hőség, derűs, száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

nyugodt, jó munkát, kellemetes ébredezést. Remélem azért sikerült pihenni az éjszaka folyamán, és bízom abban, hogy a mai nap, ez az augusztus 4-e nem lesz túlságosan megterhelő senki számára, akinek dolga akad. Aki pedig volt olyan szorgalmas, hogy éjszaka tevékenykedett, hát neki jó pihenést kívánok. Lapozgattam már itt a rocktörténelmet, fú, lesz itt minden. Részegség, pereskedés, autóbaleset, egy debütálás, na meg hát legendás szerzemények születése és bemutatkozása, úgyhogy szerintem a zenék mellett ma sem fogunk unatkozni. Hozom a sztorikat, jó? Utakon kéretik vigyázni, köszönet. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is érvényes az egyirányúsítás a Budafoki úton kifelé, a Lágymányosi útnál. Egyébként a Budafoki úton egy hosszanti szakaszon az Irinyi József utcától forgalmi rendváltozás is van, de Kőbányán is megvan a sávzárás a Fehér úton, két rövidebb szakaszon is, a Gyakorló és a Gyógyszergyári utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM. Fél hét éljenek a dominikák és a domonkosok. Na meg a dominikok is. Igen. Így a 3D össze is állt. Hírek után majd nézzük, mit jegyeztek fel a mai napra a krónikások. Jó, és persze zenélünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések. Spórol az ország az árammal. Elstartolt a Bubi 3.0. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben. Kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándor palotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épületvilágítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
2: Elstartolt a MOL Bubi 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Derűs száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszaka ígérkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na nézzük ezt az augusztus 4-ét. Hát például 1970-ben a The Doors frontemberi Jim Morrison-t Los Angelesben letartóztatták közszemérem sértés és nyilvános részegség miatt. A rendőrök azután bilincselték meg, hogy eszméletlenül fekve találtak rá egy idegen lakóház lépcsőjén. 1975-ben szegény Robert Plant, a Led Zeppelin énekese és családja súlyos autóbalesetet szenvedtek a görögországi Rodosz szigetén nyaralás közben. Komoly csonttöréseket szenvedett el szegény Robert Plant, ami miatt a Led Zeppelin kénytelen volt törölni a teljes észak-amerikai turnéját. Ő pedig kerekes székben ülve énekelte fel a dalokat a stúdióban. De 1958-ban elindult a Billboard Hot 100. Na, erről majd később. 103.9 Rock FM, zenéjünk, utakon, mindenki vigyázzon, köszönöm.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is érvényes az egyirányúsítás a Budafoki úton kifelé, a Lágymányosi útnál. Egyébként a Budafoki úton egy hosszanti szakaszon az Irinyi József utcától forgalmi rendváltozás is van, de Kőbányán is megvan a sávzárás a Fehér úton, két rövidebb szakaszon és a Gyakorló és a Gyógyszergyári utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: 42 Celsius fok is lehet a melegben, kedvező a tiszai vízmérleg. Gondot okozhat az indiai lótusz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Fokozódik a hőség, a következő napokban akár 42 fok is lehet hazánkban, egyes helyeken. A tikkasztó meleg erősen megterheli még az egészséges szervezetet is. A tompaság, fáradékonyság gyakori tünet, akár csak a vérnyomás ingadozás, nő a sztrók és infarktus előfordulásának valószínűsége. Világszerte új megoldásokat keresnek a tikkasztó meleg miatt a munkáltatók, a dolgozók védelmére. Európában már hűtőmellényeket és UV érzékelő karkötőket tesztelnek, Japánban pedig feltaláltak egy olyan hűtőkabint, amely 5 perc alatt képes lehűteni az emberi szervezetet. Bárki követheti a paksi atomerőmű teljesítményét. Jelenleg a 4 blokk közül még egy termel áramot, mivel a Duna szélsőségesen alacsony vízállása miatt a reaktor már nem jut elegendő hűtővízhez, jelenleg csak nagyjából 230 megawatt a napi csökkentett kapacitása. Azt, hogy pontosan mikor, mennyi, az Országos Atomenergia Hivatal honlapján meg is nézhetjük. Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint idén eddig körülbelül 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint amennyi befelé jött. A jó eredményhez hozzájárult a Tisza-Körösvölgyi összehangolt vízkészletgazdálkodási rendszerének hatékonysága. Az őshonos vízi világra veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi Holtiszán. A stégekhez közel láthatóak, feltehetően valaki szándékosan telepítette be a növényt. Úgy lehet védekezni a faj ellen, ha a törzsét és hajtásait kiássák, és ezt évente megismétlik, ugyanis magjai akár 1300 évig megőrzik csíraképességüket. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a NEBIH. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat.
1: Fokozódik a hőség, derűs száraz idő várható, kevés felhővel. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul. A belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, ha ismernek Dominikát, Dominikot vagy Domonkost, tessék megölelni vagy vállon veregetni őket. Jó, boldog névnapot. No, nem sokára pedig egy kultikus zenészfilmről. Jó,

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM, remélem kinek dolgokat jó irányba halad, és nincsen nagyon melege. Bár ezt nehéz elképzelni. Szóval Rock and Roll High School nem csak a punk korszak, hanem az egyetemes zenés filmek történetének egyik legszórakoztatóbb és legkaotikusabb kultfilmje. 1979. augusztus 4-én tartották a New York-i premiért. A filmet a legendás B-filmes producer Roger Corman finanszírozta, mivel a 70-es évek végén a Grease és a Szombatesti Láz hatalmasat kaszált a mozikban. Most ez a Corman eredetileg Disco High címmel akart filmet forgatni. A rendező azonban fellázadt az ötlet ellen, mert hogy gyűlölte a diszkót és ragaszkodott a rock'n'rollhoz. A készítők eredetileg egy sokkal lágyabb vagy ismertebb előadót szerettek volna főszerepre. Megkeresték a Cheap Trick-et és Tom Petty-t is, de miután ők különböző okok miatt visszautasították a felkérést, hát így esett a választás a Ramonesre. Ami valljuk meg őszintén, hát egy elég erős stílusváltás a korábban emlegetettekhez képest. Mindössze 25 ezer dollárt kaptak a szereplésért, mivel ez a pénz nagyon kevés volt a forgatás alatt. Los Angeles-i klubokban kellett koncertezniük, hogy ki tudják fizetni a saját hotel számláikat. Hogy a káosz teljes legyen, a basszusgitárost Didi Ramonest lecsukták a rendőrök, miután összeverekedett egy roadival. A börtönben ráadásul túl is adagolta magát, így végül egy 3000 dolláros kórházi számlával távozott. A film híres fináléjában a diákok a Ramones segítségével szó szerint felrobbantják és porig égetik a gimnáziumot. Na most azt tudni kell, hogy ez nem makett volt, a stáb engedélyt kapott arra, hogy egy ténylegesen bezárásra és bontásra ítélt Los Angeles-i középiskolát valódi robbanyanyagokkal robbantson fel a kamerák előtt. Úgyhogy aki még nem látta, hát nézzen utána. Rock and Roll High School, nem mostani a mozi, 79-es főszerepben a Ramonezzel. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk, köszönet!

0: 93.9 Rock FM.
1: Itt is van a mai fél nyolcunk. Jó hírek, információk, kedves születésnaposok, boldogot a mai napra, mindjárt megnézzük, mivel lehet dicsekedni. Hírek után is persze majd zenével folytatjuk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Működhetnek a tartalékerőművek. Zajlik a szúnyogírtás. Előrelépés a kórházban hagyott csecsemők ügyében. A mikrofonnál Gál Ildikó. Szükség esetén azonnal üzembe helyezhetők a tartalékerőművek. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlamenti frakció vezetőkkel tartott egyeztetés után. Kifejtette, a litéri erőművet, valamint a mátrai erőmű két blokkját már felkészítették és ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése akár az 500 megawattot is elérheti, de ha a helyzet úgy kívánja, kötelező korlátozások is életbe léptethetők. A kormányfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy saját közösségeikben tegyenek a dezinformációk terjesztése ellen. Küzdenek a vérszívók ellen. 8 megye több mint 40 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közlése szerint Békés és Csongrád Csanád megye egyes holtágaiban légi kezelést végeznek, több helyütt pedig a kifejlett egyedek ellen permeteznek. A hőség és az aszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágaknál és a kertvárosokban továbbra is szükséges a védekezés. Célvizsgálat indult a kórházban maradt csecsemők ügyében. Ezt a szociális és családügyi miniszter rendelte el a kisbabák sorsrendezésének érdekében. Kátai Német Vilmos elmondta, országszerte több mint 320 gyermek rekedt az intézményekben, akik átlagban nagyjából 105 napot töltenek ott. Az egészségügyi szolgáltatók ilyenkor egy átmeneti, biztonságos közeget nyújtanak számukra, amíg a megfelelő szociális, gyermekvédelmi vagy családtámogatási megoldás meg nem születik. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyig című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos.
2: Derűs száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszakaig érkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, hát nem egy személy, hanem egy dal. De azt gondolom, ez nem egy akármilyen dal, nem csak egy hatalmas sláger volt, hanem szó szerint újraírta a rockzene játék szabályait, sokan ezt a felvételt tekintik egyébként érdekes módon a hard rock, vagy éppen a punk zene legelső igazi kiinduló pontjának. Ez a The Kinks és a You Really Got Me. A 60-as évek elején a gitárosok még tiszta, csilingelő, kedves hangzásra törekedtek, mert a korabeli erősítők nem tudtak torzítani. Na most a mindössze 17 éves Dave Davis azonban valami sokkal nyersebb és agresszívebb hangot akart, egy családi vita után dühében fogott egy hagyományos borotva pengét, és szándékosan összevagdalta és megskalpolta a kis zöld erősítőjének a hangszóró membránját. Ekkor bedugta a gitárt, és a sérült membrán ezt a mocskos, recsegő, addig sosem hallott, torzított hangot produkálta. A zenekar először rögzített egy verziót a dalból, de az túl tiszta és popos lett. Ray Davis, Dave bátyja, a zenekar frontember és a többiek fellázadtak, és közölték a kiadóval, hogy na ezt nem. A kiadó hallani sem akart az újra vételről, és azzal fenyegetőzött, hogy tönkreteszi a karrierjüket. A kedves beszélgetés lehetett. A zenekar végül saját zsebből fizette ki a stúdió időt, hogy újra rögzíthessék a dalt. Na és ez lett a végleges. Évtizedeken át tartotta magát a pletyka, mi szerint a dal zseniális gitárszólóját nem is Dave Davis, hanem egy fiatal stúdiózenész, a Led Zeppelin későbbi zenéje Jimmy Page játszotta fel, bár Page ott volt a stúdióban és ritmusgitározott néhány Kings dalban, mind ő, mind a Kings tagjai többször megerősítették, hogy a You Really Got Me vad szólóját 100%-ban Dave Davis játszotta. Úgyhogy így, kedves ma születettek, ezzel a dalocskával lehet eldicsekedni, hogy közös a születésnap. 103.9 Rock FM, na akkor vagyunk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is érvényes az egyirányosítás a Budafoki úton kifelé, a Lágymányosi útnál. Egyébként a Budafoki úton egy hosszanti szakaszon az Irinyi József utcától forgalmi rendváltozás is van, de Kőbányán is megvan a sávzárás a Fehér úton, két rövidebb szakaszon és a Gyakorló és a Gyógyszergyári utca közelében.
0: Tudod, vagy balesetet látott? 0620 999 1039.

műsor ajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
3: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Auto. Budapest, Üllői út 822.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
0: Reklámot hallottak! 103.9 Rock FM. Hírek!
8: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések, takarékoskodunk az árammal, megújult a közbringa rendszer, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben. Kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándor palotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épület világítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
9: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
8: Elstartolt a MOLBUBI 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Fokozódik a hőség, derűs száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, remélem minden rendben a reggelünkkel. Nem sokára pedig még egy valamit találtam, mivel el tudnak dicsekedni a mai születésnaposok. Jó, addig is persze, zenélünk.

100.9 Rock FM. Szóval, kedves ma születettek, egyrészt közös a születésnap az egyik legnagyobb slágerrel, a You Really Got Me-vel, a Kings-től. Másrészt meg szerintem ez nagyon pikáns, mert hogy a Billboard Hot 100 e napon indult el, hát nem most volt, 1958-ban. Az egyetemes zeneipar történetének egyik igen fontos mérföldköve, amely hát teljesen átalakította azt, hogy miként is mérik a sikert ebben a világban. Ugye a Billboard már az 1910-es évektől kezdve közölt különböző népszerűségi listákat, de ezeket még aztán külön mérték rádiós játszásokkal, bolti eladásokkal, meg hogy éppen a zenegépekben mi forgott gyakran. Na, de aztán jött az 1958, és debütált a Hot 100, az első olyan összesített lista, amely egyetlen képletbe gyúrta össze az eladásokat és a rádiós játszási adatokat. Egyébként a legelső lista vezetője a 18 éves Ricky Nelson lett. Igazi tini bálvány volt, aki a családja népszerű TV sorozatában a The Adventures of Ozzie and Harriet is rendszeresen énekelt. Érdekesség, hogy Ricky Nelson egyáltalán nem szerette a Poor Little Fool című dalt, és kifejezetten dühös volt, amikor a kiadója az ő beleegyezése nélkül adta ki kislemezként, még a kislemez borítójára szánt fotózást is megvétózta. A dal mégis pitty siker lett. Na, majd még keresünk érdekességeket a Hot 100-ről, jó? 103.9 Rock FM, remélem az utakon is minden rendben, mindenki vigyázzon magára és a másikra. Köszönet!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Fokozódik a hőség, kedvező a tiszai vízmérleg, gondot okozhat az indiai lótusz. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Fokozódik a hőség, a következő napokban akár 42 fok is lehet hazánkban, egyes helyeken. A tikkasztó meleg erősen megterheli még az egészséges szervezetet is. A tompaság, fáradékonyság gyakori tünet, akár csak a vérnyomás ingadozás, nő a stroke és infarktus előfordulásának valószínűsége. Világszerte új megoldásokat keresnek a tikkasztó meleg miatt a munkáltatók, a dolgozók védelmére. Európában már hűtőmellényeket és UV-érzékelő karkötőket tesztelnek, Japánban pedig feltaláltak egy olyan hűtőkabint, amely 5 perc alatt képes lehűteni az emberi szervezetet. Bárki követheti a paksi atomerőmű teljesítményét. Jelenleg a 4 blokk közül még egy termel áramot, mivel a Duna szélsőségesen alacsony vízállása miatt a reaktor már nem jut elegendő hűtővízhez, jelenleg csak nagyjából 230 megawatt a napi csökkentett kapacitása. Azt, hogy pontosan mikor, mennyi, az Országos Atomenergia Hivatal honlapján meg is nézhetjük. Kedvezően alakult a Tisza vízmérlege. A Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság szerint idén eddig körülbelül 220 millió köbméterrel kevesebb víz folyt ki az országból a Tiszán, mint amennyi befelé jött. A jó eredményhez hozzájárult a Tisza-Körösvölgyi összehangolt vízkészlet gazdálkodási rendszerének hatékonysága. Az őshonos vízi világra veszélyes indiai lótusz jelent meg az Alcsi Holtiszán. A stégekhez közel láthatóak, feltehetően valaki szándékosan telepítette be a növényt. Úgy lehet védekezni a faj ellen, ha a törzsét és hajtásait kiássák, és ezt évente megismétlik, ugyanis magjai akár 1300 évig megőrzik csíraképességüket. Folyamatosan védekezzünk a kullancsok ellen, hívja fel a figyelmet a Nébih. Ezek az élősködők veszélyes betegségeket okozhatnak az embereknél is, ezért fontosak a megelőző intézkedések, mondta rádiónknak Nagy Attila, a hatóság élelmiszerlánc biztonsági laboratórium igazgatója.
2: Különböző patikákban kapható sprayt szoktunk mi használni, illetve legalább a lábat teljesen zártan fedőruházatban érdemes akármennyire is meleg van kirándulni, illetve mindenképpen, amikor hazaérkezünk, akkor vizsgáljuk át különösen a rejtett hajlatokat.
1: Derűs, száraz idő várható, jellemzően kevés felhővel. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, csapadék nem érkezik. Trópusi éjszaka ígérkezik, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul. Délután pedig 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

99 Rock FM, szóval ma született a Billboard 100, 1958-ban, és mint mondottuk, az első slágerlista vezető az akkor 18 éves Ricky Nelson lett. Egyébként, amikor a lista 58 augusztusában elindult, a rock and roll éppen, hát mondjuk így forradalmasította a világot. Ricky Nelson mögött az első top 10-ben olyan nevek szerepeltek, mint Perez Prado, a Mambo királya, a Patricia című számmal, Bobby Darin, a Splish Splash-el, vagy éppen egy Elvis Presley nevű fiatal úr, a Hard-Headed Woman című rock klasszikussal. Az 58-as indulás óta eltelt évtizedekben a lista hát tényleg a rock-pop kultúra legfőbb fokmérőjévé vált. A legtöbb number one dalt ezt a Beatles jegyzi 20 darab lista vezető slágerrel. A legtöbb hét az első helyen, az 19 hétig vezette az előadó. A nagy generációváltás a lista történetének legnagyobb technikai alakítása 91-ben történt, amikor is bevezették a digitális sound scan mérési rendszert. Ekkor derült ki, hogy a rock és a hip-hop lemezekből valójában sokkal többet adnak el, mint amit a kisboltok korábban bejelentettek. De például tudok mondani egy nagy visszatérőt is, aki nem más, mint a Queen és a Bohemian Rhapsody, mert hogy Freddie Mercury remek műve azon kevés dalok egyike, amely három különböző évtizedben is felkerült a Billboard 100-ra. Először 76-ban, majd 92-ben, amikor is ugye a Wayne világa című ikonikus mozi autós jelenete visszahozta, végül pedig 2018-ban, amikor is a zenekarról szóló életrajzi film ismét feldobta. Hát így, 103.9 Rock FM, a zenéjünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is érvényes az egyirányosítás a Budafoki úton kifelé, a Lágymányosi útnál. Egyébként a Budafoki úton egy hosszanti szakaszon az Irinyi József utcától forgalmi rendváltozás is van, de Kőbányán is megvan a sávzárás a Fehér úton, két rövidebb szakaszon is, a Gyakorló és a Gyógyszergyári utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Bevethetők a tartalék erőművek. Tart a szúnyogírtás. Vizsgálat indult a kórházban hagyott csecsemők miatt. A mikrofonnál Gál Ildikó. Szükség esetén azonnal üzembe helyezhetők a tartalék erőművek. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be a parlamenti frakció vezetőkkel tartott egyeztetés után. Kifejtette, a litéri erőművet, valamint a mátrai erőmű két blokkját már felkészítették és ellátták a szükséges tüzelőanyaggal. Az ipari vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése akár az 500 megawattot is elérheti, de ha a helyzet úgy kívánja, kötelező korlátozások is életbe léptethetők. A kormányfő arra kérte a parlamenti pártokat, hogy saját közösségeikben tegyenek a dezinformációk terjesztése ellen. Küzdenek a vérszívók ellen. 8 megye több mint 40 településén folytatódik a szúnyoggyérítés a héten. A katasztrófavédelem közlése szerint Békés és Csongrád Csanád megye egyes holtágaiban légi kezelést végeznek, több helyütt pedig a kifejlett egyedek ellen permeteznek. A hőség és az aszály miatt ugyan országosan kevesebb a szúnyog, de a Tiszatónál, a holtágaknál és a kertvárosokban továbbra is szükséges a védekezés. Célvizsgálat indult a kórházban maradt csecsemők ügyében. Ezt a szociális és családügyi miniszter rendelte el a kisbabák sorsrendezésének érdekében. Kátai Német Vilmos elmondta, országszerte több mint 320 gyermek rekedt az intézményekben, akik átlagban nagyjából 105 napot töltenek ott. Az egészségügyi szolgáltatók ilyenkor egy átmeneti, biztonságos közeget nyújtanak számukra, amíg a megfelelő szociális, gyermekvédelmi vagy családtámogatási megoldás meg nem születik. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az iskolapadtól az első munkahelyig című program teszt jelleggel indul a 2026-27-es tanévben, és a hátrányos helyzetű fiataloknak segít elkerülni a lemorzsolódást, emellett gyakorlati tudást és vállalkozói mintát ad, mondta rádiónknak Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos.
1: Fokozódik a hőség, derűs száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

0: Rock FM.
1: Ülmellém, van, amit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
5: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
5: Kaisai.hu.
6: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegant otthonra talál.
7: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
8: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
9: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt!
9: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
10: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Kedvezőbbek a vízügyi előrejelzések, takarékoskodik az ország az árammal, elindult a Bubi 3.0, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Optimistábbak lettek a következő napokra vonatkozó vízügyi előrejelzések. Ezt Magyar Péter miniszterelnök közölte. A Duna kritikusan alacsony vízállása, a paksi atomerőmű fokozatos leállítása és az ebből fakadó energiaválsággal összefüggésben. Kiemelte, mindenki a működés fenntartásán dolgozik. A kormányfő korábban azt mondta, hogy 700 megawattot spóroltak a magyarok a vasárnapi csúcsidőszakban. Ez másfél paksi blokk teljesítménye. A kormányfő a következő napokban is energiatakarékosságot kért a fogyasztóktól a kritikus 17 és 22 óra közötti időszakban. Spórol az energiával az ország. A nyíregyházi élményfürdő lezárta a szaunáit, az ajkai kristályfürdő nem üzemelteti az uszoda légtechnikáját, a miskolci önkormányzat pedig otthoni munkavégzést rendelt el. Több száz cég és önkormányzat, valamint a lakosság járult hozzá a spóroláshoz, de így tettek az állami hivatalok is. A Sándor palotában például emelték a beállított hőmérsékletet, délután 5 és reggel 7 óra között leállították a légbefúvókat, valamint kikapcsolták az esti épületvilágítást. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
12: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket, ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak.
11: Elstartolt a MOL Bubi 3.0. A megújult közbringa rendszerben, a korábbinál nagyobb flottában már elektromos kerékpárok is rendelkezésre állnak. A BKK közleménye szerint az éles indulást követően folyamatosan növelik majd a biciklik számát. A tervek alapján jövőre várhatóan 5000 új darab lesz elérhető bővített területen, sűrűbb eléréssel, sokkal több felvételi ponton. Fokozódik a hőség, derűs száraz idő várható, kevés felhővel, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A csúcsérték délután 40 fok körül alakul, a belvárosban lesz a legmelegebb. Holnap is sok napsütés vár ránk, a Dunántúlon megélénkül a légmozgás. 37-42 fokos maximumokra készülhetünk. Csütörtökön már több helyütt beborul, helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak. Délután 40-42 fok valószínű, nagyon magas UV-sugárzással.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, hát bezony, negyedik napja van augusztusnak 2026-ban, és minden van itt hőség legfőképpen, úgyhogy mindenki igyon sok vizet, és természetesen gondoskodunk a napvédelemről, ha autóval megyünk valahová, és leállítjuk senkit, és semmit nem hagyunk benne, még 20 másodperce sem, illetve spórolunk, takarékoskodunk, spórolunk a vízzel és a villanyjal, mindennel, amivel csak lehetséges, meg hát hallgatjuk a legjobb rockzenéket adott esetben online streamen is, ha nyaralni vagyunk, www.rockradio.hu, érdemes. The Doors, ők érkeznek most, és a Riders on the Storm, ez egy jó hűsítő dal egyébként, nem csak egyik legismertebb dalukról van szó, hanem egy korszak szimbólumáról is, ez volt Jim Morrison utolsó stúdió felvétele, amelyet néhány hónappal párizsi halála előtt rögzített, a dal megjelenése után alig néhány héttel, július 3-án hunyt el ő, viszont ez lett a The Doors egyik legnagyobb és legismertebb slágere, The Doors, Riders on the Storm.

103.9 Rock FM és az AC/DC, akik hála a jó Istennek nem tudnak megülni a fenekükön. Power Up turnéjuk, hát szerintem most már negyedik éve megy, és hát Angus Young hajtja a bandát, és nagyon durván jól is teszi, mert hogy ugye ők kétszer is voltak itt Európában, a Power Up turné már mindenhol eljutott a világban, még Észak-Amerikában is voltak idén, aztán ősztől újra folytatják a turnézást, és hát mi pedig a jobb híján, hát hogy nem jöttek el hozzánk, ugye? Meghallgatjuk így a zenéjüket, ez lesz a You Shook Me All Night Long, ez a dal a Bon Scott halála utáni első Brian Johnsonnal készített album, a Back in Black egyik legnagyobb slágere. A lemez minden idők második legnagyobb példányszámmal eladott albuma, a rock műfajon belül pedig világelső a maga 50 millió darabjával. Hát hölgyeim és uraim, ez azért egy nagyon szép szám, és hát ez a dal, szerintem ezt játsszák a legtöbbet a rádiók. AC/DC, You Shook Me All Night Long.

103.9 Rock FM. Na hát azt mondja, hogy Lenny Kravitz, aki volt itt Magyarországon nem is olyan régen, mégpedig augusztus 2-án lépett fel nálunk, ezt megelőzően pedig 2 évvel ezelőtt, ugye 2024-ben érkezett meg hozzánk, akkor július 31-én, tehát majdnem napra pontosan 2 évvel ezelőtt. Azon a koncerten voltam, az ami egészen elképesztően zseniális volt, és Lenny Kravitz a harmadszóra járt a koncertturné a keretein belül Európában, szóval lehet benne valami, hogy tényleg jó a csávó. Most kiposztolt magáról egy edzős videót, tehát az is valami elképesztő, ilyen jóféle bőrnadrágban és ilyen hálószerű pólóban edz. Hát veszélyes az a videó, hölgyeim, csak azt tudom mondani. Most viszont meghallgatjuk egyik legikonikusabb dalát, ez pedig nem más, mint a Fly Away, amely 1998-ban hódította meg a világot, vezette a brit slágerlistát, számos országban top 10-es lett, és 1999-ben meghozta Lenny Kravitz első Grammy-díját. Hát akkor jöjjön ő és a Fly Away.

93.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, hát igen, augusztus 4. napján, én még mindig júliusnál tartok egyébként, de gondolom rajtam kívül még sokan, nagyon-nagyon meleg lesz a mai napon is, ígyunk sok vizet, védjük magunkat, mármint gondoskodjuk a napvédelemről, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit ne hagyjunk benne, még 20 másodpercre, de még 10-re sem, köszönjük szépen, és takarékoskodjunk a villannyal, illetve a vízzel mindenféle körülmények között. Na, és online streamen is lehet bennünket hallgatni, hogyha valaki esetleg elutazott volna nyaralni, akkor www.rockradio.hu. Most egy nagyon ikonikus dal jön, a The Who együttes egyik legismertebb felvétele. Egy korszak lezárása volt ez a dal, 1978-as lemezük címadó tétele, és egyben a zseniális dobos Keith Moon utolsó stúdiólemeze volt ez, hiszen a legendás dobos néhány héttel a megjelenés után mindössze 32 évesen meghalt. A fiatal generáció onnan ismerheti, hogy a Helyszínelők című sorozatnak volt ez a bevezető zenéje, úgyhogy már is a húrok közé csapunk. Ez a Who és a Who Are You?

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM és a Green Day, akik hivatalosan is bejelentették, hogy készülő vígjáték filmjük, a Nimrods augusztus 14-én kerül a mozikba, hát pontosan 10 nap múlva. A zenekar a közösségi médiában osztotta meg ezt a hírt. Készüljetek, itt az idő felkapaszkodni a megtört álmok sugárútjára, hát ez nyilván a Boulevard of Broken Dreams-re utal. Na most ugye ennek a filmnek a munkacíme New Year's Rev volt, egy felnövés történeti road comedy-ról beszélgetünk, amelyet a Green Day korai évei ihlettek. A történet három tinédzser barátot követ, akik kaotikus országon átívelő utazásra indulnak Los Angeles felé, miután tévesen azt hiszik, hogy zenekaruk felléphet előzenekarként a Green Day előtt szilveszterkor. A film erősen merít a zenekar valódi tapasztalataiból az 1990-es évek elejéről, különösen azokból az évekből, amikor még egy furgonnal turnéztak, mielőtt berobbantak volna. Az áttörést meghozó 1994-es Dookie című albummal, hát ha már ideig eljutottunk, akkor jöjjön erről az albumról a Green Day dala, amelyel ők annak idején berobbantak. Ez a Basket Case.

103.9 Rock FM, na és Metallica, akikről talán mondanom sem kell, de azért én még elmondom, hogy június 11-én és 13-án voltak itt nálunk, és valami óriási, fantasztikus és frenetikus szereplésük volt ez. És azért én úgy elgondolkodtam a koncerten, mert mind a kettőn ott voltam, mert egyszerűen ki kellett mennem. Szóval elgondolkodtam, hogy azért 60 pluszosan ők még ilyen energiával és ilyen energia ráfordítással hogy bírják ezt, nem tudom, én már úgy kelek föl reggel az ágyból, hogy fáj a derekam. Na mindegy is. Egy a lényeg, hogy a Metallica koncertje fantasztikus volt, és mindig, amikor egy Metallica dal jön, ez azért visszaidézi az embernek ezeket a boldog pillanatokat, amikor ott lehettünk, vagy ha nem voltunk ott, hát akkor is boldog vagyok, hogy egy Metallica dalt konfolhatok egyáltalán. Szóval Sad But True, a Metallica egyik leglassabb, ugyanakkor egyik legbrutálisabb dala, a legendás Black Album egyik meghatározó szerzemény.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Minden nő egyedi és különleges, mint

0: Te. Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt bizony negyedik napján vagyunk augusztusnak 2026-ban, és még mindig nagyon-nagyon figyelünk magunkra, védekezünk a nap ellen, illetve iszunk sok vizet, és ha valahova autóval megyünk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperc sem, hát most már ez így van, igen, és takarékoskodunk az árammal, takarékoskodunk a vízzel, mert az nekünk jó, és tényleg, mert az nekünk jó. A Juráib zenéje is nagyon-nagyon jó, amelyet online streamen is meg lehet hallgatni, www.rockradio.hu, ott vagyunk. Ugye a Juráib több mint 60 éve van már a rock szakmában, és valami egészen elképesztően fantasztikus együttesről beszélgetünk, akik visszavonulnak a turnézástól, de a Magicians Farewell koncertkörúton, hát úgy néz ki, hogy várhatóan utoljára láthatja a magyar közönség is őket. Október 28-a Barbanegra. Hát igen, én azért tudom ezt biztosan, mert hogy ki van már plakátolva. Úgyhogy Juráib, Easy Living.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.7 FM, azt írja az útinform, hogy az M3-as autópályán új terelést építettek ki a kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnamény felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosítva van, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton Piliscsabán a 26-os kilométernél elektromos kábel telepítenek, útszűkület mellett dolgoznak, és a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. +36 20 99 909 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszi szépen, és van nekünk itt egy jó Van Halen, ez a Hot for Teacher.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ma itt van a Red Hot Chili Peppers, akikről most minden egyes alkalommal az jut eszembe, hogy noha csak nem 50 éve a rock szintér aktív szereplője, de még sosem adott ki eddig. Önálló nagy lemezt Michael Balzari, azaz Flea, a Red Hot Chili Peppers basszusgitárosa. Ez az album már március 27-én megjelent, Honora címmel. Ez az első szólóalbuma, és reméljük, hogy lesz még több is, de nagyon korszakalkotó, illetve a megszokott stílusától teljesen eltérő ez az album, mert hogy Flea most nem egy rockalbumot adott ki, hanem inkább jazzeset, és a basszusgitár mellett trombitán is játszik, és énekel, és természetesen ismert muzsikusok egész sora vonul fel a dalokban vendégként, az alapot a jazz világából hozott zenészek adják, a lemezen pedig 6 saját szerzemény szerepel olyan nagyságoktól átdolgozott darabok mellett, mint George Clinton, Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean, Shea Taylor, illetve Ann Ronald. És most egy rockosabb verzió, oké? Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szászárok lesz Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, de már délután, ugye, úgyhogy mindenkinek nagyon kellemes kedd délutánt kívánok. Hát negyedik napját tapossuk az augusztusnak, és óriási hőség van, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, igyon sok vizet, és természetesen gondoskodjon a napvédelemről, ha meg autóval megyünk valahová, és leállítjuk, senkit és semmit nem hagyunk benne, még egy másod persze sem, köszönjük szépen, és takarékoskodunk, vigyázzunk az áramellátásra, vigyázzunk a vízellátásunkra, és közben hallgatjuk a legjobb rockzenéket, ha elutaztunk nyaralni, még akár online streamen is, www.rockradio.hu. És a Smash Mouth-tal folytatjuk, amely a legismertebb, de egyik legismertebb dal. Ez az All Star, de kis híján meg sem született, hát viszont pillanatok alatt világsláger lett, igazi legendává a filmek tették. Először a Mystery Man soundtrackjén tűnt fel, majd 2001-ben a Shrek nyitó jelenetében csendült fel, és érdekesség, hogy eredetileg csak ideiglenesen került be a filmbe, de a készítők annyira tökéletesnek érezték, hogy végül bent hagyták. Ezzel az All Star örökre összefonódott a Shrekkel. Smash Mouth, All Star.

103.9 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladnak a járművek. Az átterelési pontokban óvatosan érdemes vezetni, és figyelembe kell venni a sebességet korlátozó táblákat. Ez még mindig az M1-es, a 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányába lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtás lehetséges, kerülni a 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhelyen keresztül lehet. Az M3-ason Bag térségében a leállósáv aszfaltozása miatt Budapest felé szűkített sávokon lehet autózni, a 40-es és a 33-as kilométerek között. Plusz 36 29 99 103, az OMI SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és jöjjön egy igazán jó gitáros, szerintem Gary Moore, Walking by Myself.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

89 Rock FM, hát jöjjön az egyik legnagyobb kedvenc dalom, ez pedig a Stone Temple Pilots Plush című felvétele. Hát nem csak az enyém egyébként, mert hogy ez változtatta meg a zenekar pályafutását úgy, ahogy volt. Egyik pillanatról a másikra a klubokból teltházas arénákba kerültek, és aztán innentől sztárok lettek. A dal szövegét egyébként Scott Weiland frontember egy megrázó újságcikk ihletésére írta, amely egy elrabolt és meggyilkolt fiatal lány történetéről szól. Weiland később azonban elmondta, hogy a Plush valójában nem erről az esetről szól, hanem egy elveszett, megszállott kapcsolat metaforája. Ez a kettőség adja a dal titokzatos és nyugtalanító hangulatát. Érdekesség, hogy a kiadó eredetileg ezt a számot szerette volna első kislemezként megjelentetni, a zenekar azonban tudatosan ellenezte. Attól tartottak, hogy egyetlen óriási sláger után könnyen egy slágeres zenekarként könyvelhetik el őket, ezért a Plush csak a második kislemez lett, sőt még az albumon is a 9. helyre került. A stratégia bevált, így is óriási siker lett, hát már jó, és hosszú távon megalapozta a zenekar karrierjét. Stone Temple Pilots, Plush.

0: műsorajánló.
1: A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
1: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
6: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt!
6: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

felszállok, illetve Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, és hát már délutánban járunk, 2 óra is elmúlt, úgyhogy ez a keddi Rock délelőtt utolsó órája. Mindenki remélem vigyáz magára, sok vizet iszik, és gondoskodik a napvédelemről, ha pedig autóval megy valahová, és leállítja senkit, és semmit nem hagy benne, és egyébként takarékoskodunk az árammal is, és a vízzel is, mert az nekünk most nagyon-nagyon jó lesz a későbbiekben. Na, hát akkor én azt gondolnám, hogy ha valaki esetleg akarná online streamen hallgatni ezeket a fantasztikus rockzenéket, akkor www.rockradio.hu, és tényleg fantasztikusak, mert hogy a Queen érkezik. 1976-ban jött ki az együttes Day at the Races című lemeze, és ez annak a legnagyobb slágere. Igazából akkor ismerhette meg nagyon-nagyon széles körben a világ, amikor Freddie Mercury emlékére szerveztek 1992-ben egy segélykoncertet, és akkor George Michael énekelte el, ezt az előadást pedig minden idők egyik legjobb élő emlékperformanszaként szokták emlegetni, de egyébként az eredeti is óriási sláger. Na, hát akkor Queen, Somebody to Love.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

9 Rock FM, ma azt mondja, hogy az időjárás, amiről mostanában folyamatosan szó esik. Szerdán folytatódik a napos idő, kevés gomoly felhővel csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. A feladatot mindenki tudja, sok vizet inni, gondoskodni a napvédelemről, ha autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, takarékoskodunk az árammal és a vízzel. Ez pedig a Twisted Sister és az I Wanna Rock.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM-na ennyi volt már, a rock délelőtt érkezhet a rock délutánnal és a legjobb rock zenékkel. Klamancsa Krisztián, aztán jön Szili és a Rock the Night, én pedig holnap mindenkit várok nagy-nagy szeretettel, hát szerintem az lesz a hét legforróbb napja, úgyhogy mindenki tudja a feladatot, és a legjobb rock zenéket hallgatjuk majd akkor is. Szóval addig is kellemes délutánt és estét, jó nyarat, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Anthrax, akik június 1-én voltak már itt Magyarországon, és a Madhouse.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a keddi Rock délután. A hivatalos előrejelzések szerint a hét legmelegebb napja csütörtök lesz 42 fokkal. Addig meg kell elégednünk a csak 39, illetve a 40 fokokkal. Valahogy az előrejelzés a 41-et kerüli. De aztán lehet, hogy néha-néha én tévedek, és akkor 41 lesz belőle, és nem 39, és nem 40. Picit viccelődünk ezzel, de egyébként ez súlyosan komoly, mert hogy ennek a tartós kánikulának csak rossz hatásai vannak most már, mint sem előnyei. Persze aki strandol, és az egész napját a vízben tölti, vagy félig meddig kilóg valamije a vízből, és belelóg a többi valamije a vízbe, az mindig nagyon jó. Klavonce Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Az egyik kereskedelmi televízióban hallottam az előrejelzést, hogy péntektől már jobb lesz, vagy jó lesz, nem is emlékszem pontosan. Hát arról van szó, hogy pénteken a maximum hőmérséklet 35 fok lehet, ha ez valakinek jó a 40-42 után, akkor mindenféleképpen jobb, utána lesz jobb, mert hogy 32 maximum a hétvégére. Legalábbis reméljük, hogy tényleg majdnem 10 fokot enyhül a napközbeni hőmérséklet, vagy a hőmérsékleti csúcs. Legjobb zenék a kánikulában is, csak is a Rock FM-en. Hugh Lewis and the News, akik diadalmenetet nyomtak a 80-as években, és háromszor vezették az amerikai slágerlistát. 1986 végén ezzel a dallal pont nem, ez a Hip to be Square.

93.9 Rock FM, a budapesti közlekedési információkból olyan híreim vannak, hogy sávlezárás van a Hegyalja úton, forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van továbbra is a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában, valamint váltakozó irányú forgalom van a Budakeszi úton szerte este 8-ig, és szakaszos sávlezárás van a Nagykörúton a Sieber-Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. És a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton változott, 17 órától hajnali 5-ig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedés!

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM kikerülhetetlen mérföldkő a Genesis történetében a 80-as évek kellős közepe is, azon belül is 1986, amikor populárisabbra vették a figurát, mert hogy nagyon sokan a 70-es években vagy a 70-es évek végén és a 80-as évek elején is hiányolták az igazi Genesis-es progresszív rockot. Na de hát a piacról meg kell élni, mondta Phil Collins, Tony Banks és Mike Rutherford, és megszületett az Invisible Touch album, ami bombasztikus siker lett, és legalább 2 éven át uralta a slágerlistákat. 86-ban is ugye jöttek róla sorban-sorban a dalok, és még 1987-ben is átnyúlnak a sikerek. Az Invisible Touch, vagyis a címadó volt a legelső eresztés, aztán még olyanok követték, mint az Into Deep, vagy a Throwing It All Away, és nem utolsó sorban a Land of Confusion, ami az év végén, 1986 végén jelenik meg. A siker persze átnyúlik 1987-re is, ahogy aztán a Tonight, Tonight, Tonight sikere is, jobbnál jobb felvételek, elképesztően jó az album, és elképesztően jó a Genesis pályaíve a 70-es évektől Phil Collins vokáljával a 80-as éveken át, a 90-es évek közepéig, amikor aztán csak nem 3 évtized után úgy döntött Phil Collins, hogy bár volt neki szóló karrierje a Genesis mellett, mégiscsak önállóan folytatja már a csapat nélkül. És hát a mindent vívő videóklipről a Land of Confusion kapcsán már nagyon-nagyon sokszor beszéltünk, a 80-as évek egyik igazi ikonja csak a klip, és hogyha valaki megnézi, akkor képbe kerül, hogy mik voltak a politikai, vagy a gazdasági, vagy a sztár viszonyok a világban, mert hogy ez mind-mind benne van a videóklipben, na meg a gumiállarcok is. Én a Genesis.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.

0: Volkswagen.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, és a keddi rock délután augusztus 2-a volt a céldátum, vagyis alig két nap telt el, és itt volt Lenny Kravitz koncertezni. A hivatalos hír a koncert előtt az volt, rendkívüli energiatakarékossági intézkedést vezet be a Papp László Budapest Sport Arena üzemeltetője. Lenny Kravitz esti várva várt budapesti koncertjén az országot sújtó brutális asszály és az ebből fakadó energiaválság miatt a létesítmény vezetősége úgy döntött, hogy csökkentett üzemmódra állítja át az óriási klímaberendezéseket, amivel nagyjából 10%-kal faragják le az áramfelhasználást. A rajongóknak azonban nem kell, azóta már nem kellett aggódniuk, a nézőtéren így is kellemes hőmérséklet várja majd a látogatókat. Lenny Kravitz megint jött, látott és győzött, majd valaki írja meg, hogy milyen volt a koncert, ahogy ő látta, mert hogy a klímahelyzet ezek szerint rendben volt. Klamoncsak Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Útinform legfrissebb, az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tata és az M0-as autóút között kiépített terelésben Tatabánya és Szárliget között, és Biatorbágynál is baleset történt, de Biatorbágynál a 26-os kilométernél közben megszűnt a forgalomkorlátozás. Néha vannak jó híreim is. Korábban mondtam, hogy sávlezárás van a Hegyalja úton Budapesten, de ez már közben megszűnt. Forgalmi rendváltozás van továbbra is a Könyves Kálmán körút Mester utca csomópontban. Sávlezárás van a 13. kerületben, a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a Budakeszi úton szerda este 8-ig, szakaszos sávlezárás a Nagykörúton a Síber Sándor utcától a Pál utcáig a Petőfi híd felé, és a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton 17 órától hajnali 5-ig tart. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Kérdés, hogyan kell a fekete zenékből brutálisan jó rock feldolgozásokat csinálni? Nem ez az egyetlen, Hard to Handle, a Black Crowes 90-es évek elejé feldolgozása, eredetileg Otis Redding a 60-as évekből, és ez egy fekete zene volt. Érdemes egyébként meghallgatni az eredeti teljes egészében, és utána, hogy mi lett belőle alternatív rock feldolgozásban, egészen fantasztikus. Erre szokták mondani, hogyha az eredeti nem olyan tökéletes, akkor lehet, hogy a feldolgozás sem annyira jó. Persze vannak erre ellenpéldák. Mi volt még fekete zene? Például Irma Franklintől a Piece of My Heart, ami szintén ugyanígy korai gospel R&B, és később Janis Joplin kezdő rock slágert csinált belőle, ahogy egyébként csak ő tudta ebben a műfajban elénekelni. Vagyis, hogy senki jobban. Bikini a zenei folytatás, vissza a 80-as években, most a Rock FM-en csak dolgozni neki.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a Budakeszi úton szerda este 8-ig és szakaszos sávlezárás van továbbra is a Nagykörúton a Sieber-Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. A hétköznapi lezárás pedig folytatódik a Pesti alsó rakparton 17 óra és hajnali 5 között. További sávlezárások még a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton. További félpályás lezárások a 17. kerületben a Cinkotai úton, illetve Soroksáron a Tárcsás utcában, és van egy lezárás az 5. kerületben a Királyi Pál utcában az Egyetem térnél. Útszűkület van a 15. kerületben a Visocki utcában és a 6. kerületben az Izabella utcában is. Egy irányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, és váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton, és továbbra is váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Sorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: A nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
6: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, ennek a dalnak pont most van az évfordulója, ki sem merem mondani, hogy na jó 80-as évek, de már 1984, tehát hogy a 40. évfordulót is 2 évvel túlhaladtuk Van Halen, és a Venom az albumról, melynek címe 1984, hát mikor máskor lettek volna az óriási slágerek, mint ebben az évben. Egyébként az album pontosan 83 végén jelenik meg, valamit érzett a Van Halen, mert hogy a csúcsok csúcsát ostrobolta a Jump című dallal, ez sem lett gyenge, az imént említette, nem a Klavonce Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, útinform legfrissebb, az M0-as autóút keleti szektorában Gyálnár, az M3-as autópálya felé vezető oldalon baleset történt, a 34-es kilométernél csak a külső sáv járható, jelenleg 3 kilométeres a torlódás. Budapesten is baleset történt, a 2. kerületben a Kisrókus utcában, továbbra is forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, és sávlezárás a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a Budakeszi úton ma is, és aztán holnap is este 8-ig, és szakaszos sávlezárás van a Nagykörúton a Sieber Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es

103.9 Rock FM, hölgyeim és uraim, a Metallica több mint 40 éves története összesen egy-két mondatban. Amerikai rock együttes 1981-ben alakultak Los Angelesben, és míg a 80-as években az úgynevezett thrash metalt játszották megdöbbentő albumcímekkel, addig a mainstream áttörést az 1991-ben megjelent Metallica Black Album hozta el számukra, melyen a korábbiakhoz képest rövidebb, slágeresebb dalok foglaltak helyet. Világszerte több mint 100 millió albumot adtak el, ebből több mint 57 milliót az Egyesült Államokban. Pályafutásuk során eddig 7-es alkalommal nyertek Grammy-díjat, és a VH1 100 Greatest Artists of Hard Rock listáján először szerepeltek az első helyen. És a magyarországi koncertek sorban-sorban már 1988. szeptemberében is, aztán jöttek 91. augusztusában, 93. májusában, 99. júliusában, és hogyha valakinek ez nem elég, akkor tudja, hogy a Metallica nagyon-nagyon szeret ide járni. Megkockáztatom, szeret bennünket is 2010. május, 2018. április, és most legutoljára a dupla koncert 2026. július 11-e és július 13-a.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a Budakeszi úton szerda este 8-ig, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a Nagykörúton a Sieber Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. A hétköznapi lezárás pedig folytatódik a pesti alsó rakparton 17 óra és hajnali 5 között. További sávlezárások még a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton. További félpályás lezárások a 17. kerületben a Cinkotai úton, illetve Soroksáron a Tárcsás utcában, és van egy lezárás az 5. kerületben a Királyi Pál utcában az Egyetem térnél. Útszűkület van a 15. kerületben a Visocki utcában és a 6. kerületben az Izabella utcában is. Egy irányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, és váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton, és továbbra is váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a kánikula folytatódik a következő napokban is, és aztán amikor a hidegfront jön pénteken, akkor is, utána is, csak éppen már mérsékeltebb hőmérsékleti értékekről beszélünk, de mindenképpen 30 fok felettiekről, sőt, ami most jön szerdára csütörtökre, az 40-42 fok, persze nem lebecsülendő a hétfői és a keddi hőmérséklet sem, 39 fokot mondtak és mondanak csúcsban, de ez mindenféleképpen megközelíti a 40-et, szerdán és csütörtökön pedig átléphetjük felfelé még a 40-et is. A pénteki hidegfront lehűlést hoz, csapadékot is hozhat az ország különböző részein, és 26 és 35 fok között lesz a napközbeni felmelegedés, ebben persze a reggeli értékek is benne vannak, és aztán, hogyha szerencsénk van, akkor tényleg picit mérséklődik a meleg egész hétvégére, nem csak a pénteki 35 fokos csúccsal, hanem a szombati, vasárnapi 32 fokos maximumokkal. Na de ne csüggedjen senki, aki igazi melegre, igazi augusztusi forróságra vágyik a következő napokban, jövő héten tartós 33-34 fok lesz, rengeteg napsütéssel, nulla csapadékkal és majdnem nulla felhőzettel. Augusztus 20-a előtt valamikor jöhet valamiféle felhősödés, záporok, zivatarok és vele együtt további csökkenő hőmérséklet, napközben 29-30 fok, de megint csak mutatóban, és ez nagyon távoli előrejelzés.

103.9 Rock FM, csak három nevet mondok: Johnny Depp, Joe Perry, és hát nem utolsó sorban Alice Cooper. Persze vannak még mások is, de hármuk nevével abszolút fémjelezhető a Hollywood Vampires. A rajongók pedig most már évek óta nagyon-nagyon várják, hogy a meghiúsult pár évvel ezelőtti koncert után megint jöjjenek, vagy legalábbis jöjjenek egyáltalán. Hát itt voltak, csak aztán a koncert hiúsult meg, szóval megint jöjjenek, és legyen koncert. Elvileg lesz szeptember 8-a Budapesten, a Pap László Budapest Sportarénában. Alice Cooper énekel most, a dal címe Bed of Nails.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van a 13. kerületben a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a Budakeszi úton szerde este 8-ig, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a Nagykörúton a Sieber Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. A hétköznapi lezárás pedig folytatódik a pesti alsó rakparton 17 óra és hajnali 5 között. További sávlezárások még a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton. További félpályás lezárások a 17. kerületben a Cinkotai úton, illetve Soroksáron a Tárcsás utcában, és van egy lezárás az 5. kerületben a Királyi Pál utcában az Egyetem térnél. Útszűkület van a 15. kerületben a Visocki utcában és a 6. kerületben az Izabella utcában is. Egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, és váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton, és továbbra is váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: közlekedés.
1: Budapesten forgalmi rendváltozás van a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, sávlezárás van a 13. kerületben, a Lehel utcában, a Béke utcában és a 4. kerületben a Pozsonyi utcában is. Váltakozó irányú forgalom van a Budakeszi úton szerde este 8-ig, és szakaszos sávlezárás van továbbra is a Nagykörúton a Sieber Sándor utcától a Pál utcáig, a Petőfi híd felé. A hétköznapi lezárás pedig folytatódik a pesti alsó rakparton 17 óra és hajnali 5 között. További sávlezárások még a 11. kerületben a Budafoki úton a Barázda utcánál, az Erzsébet körúton a Blaha Lujza térnél, és félpályás lezárás jelzőlámpás irányítás van a 2. kerületben a Szépjuhászné úton. További félpályás lezárások a 17. kerületben a Cinkotai úton, illetve Soroksáron a Tárcsás utcában, és van egy lezárás az 5. kerületben a Királyi Pál utcában az Egyetem térnél. Útszűkület van a 15. kerületben a Visocki utcában és a 6. kerületben az Izabella utcában is. Egyirányosítás van a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, és váltakozó irányú forgalom van a Nagytétényi úton, és továbbra is váltakozó irányú forgalom van a Hidegkúti úton az Ördögárok utca közelében.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM, a kánikula folytatódik a következő napokban is, és aztán amikor a hidegfront jön pénteken, akkor is, utána is, csak éppen már mérsékeltebb hőmérsékleti értékekről beszélünk, de mindenképpen 30 fok felettiekről, sőt, ami most jön szerdára csütörtökre, az 40-42 fok, persze nem lebecsülendő a hétfői és a keddi hőmérséklet sem, 39 fokot mondtak és mondanak csúcsban, de ez mindenféleképpen megközelíti a 40-et, szerdán és csütörtökön pedig átléphetjük felfelé még a 40-et is. A pénteki hidegfront lehűlést hoz, csapadékot is hozhat az ország különböző részein, és 26 és 35 fok között lesz a napközbeni felmelegedés, ebben persze a reggeli értékek is benne vannak, és aztán, hogyha szerencsénk van, akkor tényleg picit mérséklődik a meleg egész hétvégére, nem csak a pénteki 35 fokos csúccsal, hanem a szombati, vasárnapi 32 fokos maximumokkal. Na de ne csüggedjen senki, aki igazi melegre, igazi augusztusi forróságra vágyik a következő napokban, jövő héten tartós 33-34 fok lesz, rengeteg napsütéssel, nulla csapadékkal és majdnem nulla felhőzettel. Augusztus 20-a előtt valamikor jöhet valamiféle felhősödés, záporok, zivatarok és vele együtt további csökkenő hőmérséklet, napközben 29-30 fok, de megint csak mutató van, és ez nagyon távoli előrejelzés. There's something

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM búcsúzású turbó szeretőt ajánlok mindenkinek, de azért vigyázzunk a nagy melegben és a kánikulában a heveskedéssel, mert hogy a szív és érrendszer az nem biztos, hogy tolerálja, de hát persze ezt mindenki felnőtt korában el tudja dönteni, plusz Bergendi, és a te is jársz néha tilosban. Nem gondoltam, hogy ilyen pajzán lesz a vége, de 8 órától Bűdi Szili a műsorvezető, Keddi Rock the Night az estébe hajlóan megint, ahogy szoktuk, és a szerdai rock délután holnap 3-kor kezdődik. Lamoncsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet.

termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Jó estét, Budapest FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádoskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fül!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili. Ma van az év 216. napja, és még 149 nap van hátra 2015-ből. Ma van bizony, gyerekek, augusztus 2-a. Isten hozott mindenkit itt a Rock FM-en. Ma a Domonkos névnapját ünnepeljük. A név latin eredetű, jelentése az úrhoz tartozó. A legismertebb Domonkos a róla elnevezett rend alapítója, Szent Domonkos, akinek nevéhez a Domonkos szerzetes rend fűződik. További névnaposaink Dominika, Dominik, Kármél és Mirsa. No, hát több országban ma ünneplik a barátság világnapját, bár az ENSZ által kijelölt hivatalos dátum július 30, erről meg is emlékeztünk, ugye? A barátság napja lehetőséget ad arra, hogy kifejezzük megbecsülésünket azok iránt, akik mellettünk állnak jóban és rosszban.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

93.9 Rock FM. No, hát tudtátok, hogy 1936. augusztus 4-én Jesse Owens történelmet írt Berlinben. Az afroamerikai atléta ezen a napon nyerte meg második olimpiai aranyérmét távolugrásban. No, hát ezzel viszont Hitler fajelméletét látványosan cáfolta a náci olimpia kellős közepén. Owens végül 4 aranyat vitt haza, miközben saját országában még mindig szegregáció sújtotta. A sportszerűség és emberi méltóság bátor jelképe lett, akit később az Egyesült Államok is csak jóval később ismert el, hivatalosan hősként.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

1039 Rock FM. Na hát gyerekek, 1977. augusztus 4-én mutatták be az első szupergyors japán Nozomi vonatot a közönségnek. A Shinkansen új generációs modellje ekkor lépte át a 200 km/h sebességet rendszeres teszten. A Nozomi jelentése egyébként remény, a japán technológia szimbólumává vált, és mára olyan megbízható, hogy évente 400 millió ember utazik rajta, és az átlagos késés mindössze 18 másodperc. Édes Istenem! Ez a pontosság világrekord, és azóta is etalonnak számít a tömegközlekedésben. Shut up!

103.9 Rock FM, képzeljétek el, hogy 2007. augusztus 4-én egy orosz tengeralattjáró elérte a Föld legmélyebb pontját, az északi sarkalat. A Mir 1 és Mir 2 nevű mélytengeri járművek 4300 méterre süllyedtek le, és először szúrták ki az orosz zászlót a tengerfenéken. A küldetés inkább politikai üzenet volt, de a műszaki bravúr kétségtelen, hatalmas nyomás, extrém hideg, nulla fény, és mindezt kivírni az emberi mérnöki teljesítmény csúcsa. A mélytengeri kutatás azóta is sokat köszönhet ennek az akciónak.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Szevasztok, ez itt a Szilipédia. No, hát tudtátok, hogy 1957. augusztus 4-én tették közzé a világ első sikeres szuperszámítógépes szimulációját az időjárás előrejelzésére. Az IBM 704-es gépével végzett modellezés forradalmi áttörést hozott. Mert hogy először lehetett egy teljes napra pontosan megjósolni az időjárást. Ez az első lépés volt a meteorológiai informatika születéséhez. Ma már több milliárd adatpont dolgozik össze globálisan óránként, de az alapokat egy 50-es évekbeli óriás számítógép és egy maroknyi tudós rakta le éppen ezen a napon.

103.9 Rock FM, ez itt a Szilipédia, és 1977. augusztus 4-én mutatták be az Egyesült Királyságban a Star Wars Új Remény című filmet. Bár az amerikai premiért májusban tartották, a nemzetközi bemutatók sokszor hónapokat csúsztak. Angliában is azonnali kultikus státusz kapott a film, és ezzel a brit sci-fi rajongó körében is elindult egy új korszak. Ma már elképzelhetetlen az élet és a popkultúra Luke Skywalker nélkül, még akkor is, ha eredetileg valójában Starkillernek hívták volna.

103.9 Rock FM, 1961. augusztus 4-én született Barack Obama, az Amerikai Egyesült Államok 44. elnöke, és hát ami nagyon fontos esetében, hogy ő volt az első afroamerikai elnök. Születésnapját a világ több pontján megünnepli, különösen a közösségi médiában, ahol híres beszédeinek idézetei rendre erő kerülnek. Ja, és azt hiszem, hogy Magyarországról még Kiszel Tünde is felköszöntötte egy videó üzenetben. Azt hiszem, azt mondta, hogy Happy Birthday, Mr. President.

93 Rock FM, ez itt a Szilipédia. 1975. augusztus 4-én jelent meg a Led Zeppelin egyik legismertebb koncertlemeze, az Earth Chord. 1975-ös felvételei. Ezek a londoni koncertek legendássá váltak a rajongók körében, főként azért, mert rettenetesen hosszan játszották el a dalokat. Például a 20 perces Stairway to Heaven és a látványos fénytechnikák miatt. A zenekar tagjai ebben az időszakban a világ legnagyobb rock bandái közé tartoztak, és minden koncertjük egy esemény volt. Több tízezer ember várt arra, hogy egyáltalán jegyet tudjon kapni egy Led Zeppelin koncertre. Ez azt hiszem most is így lenne. A rock hőskorának egyik csúcs.

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM elmúlt 11 óra, és az utolsó órában is én hozom a földkerekség legnagyobb rock slágereit, rock tudnivalóit, rock pletykáit. A telefonszámunk 0629 99 10 39, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkoshogykáig. A taxisoknak jó forgalmat, a tűzoltóknak, mentőknek és rendőröknek pedig, hogy úgy mondjam, kiegyensúlyozott estét kívánunk. 11 után és a földkerekség legnagyobb rockslágereivel folytatódik a Rock the Night.

újra a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évek.

93 Rock FM, ez itt a Szilipédia, és 1912-ben ugrunk vissza, amikor augusztus 4-én megszületik Raoul Wallenberg, a svéd diplomata, aki a II. Világháború alatt több tízezer magyar zsidó életét mentette meg, hamis iratokkal és védett házakkal Budapesten. Hatalmas bátorsággal és erkölcsi tartással küzdött az embertelenség ellen, amíg végül 1945-ben a szovjetek letartóztatták, és sorsa a mai napig tisztázatlan. Wallenberg neve ma a humanitárius hősiesség szimbóluma világszerte. You make good for the nasty tricks you

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal jetzt, kann jetzt.

arca köddé vált. Nem ismerem rég, mosolyán közöny, szeme villant még, tán egy fagyott könyv.